0: Magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Clemens Pigg, az ORF új vezérigazgatója, a mai napon az Eisenstadt Kismartoni tartományi stúdióban járt, ahol ismertette jövőbeli terveit, valamint megtekintette a szerkesztőségek munkáját. Az ORF Magyar Népcsoport szerkesztőségében is járt ma, így rövidesen hallhatnak arról, mit mondott a népcsoport adások jelentőségéről. Ezt követően Bécs felé fordulunk, ahol a napokban tartják az Ars Sacra Fesztivál helyi eseményeit. Majd adásunk végén programajánlókkal is készültem Önöknek a hétvégére. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! Az osztrák állami televízió júniusban új vezérigazgatót választott. Clemens Pigg 2027. januárjától lép hivatalba, de munkásságát már ezt megelőzően megkezdte. Első intézkedései közé tartozik az összes tartományi szerkesztőség meglátogatása. Így a mai napon ezúttal az ORF Burgenland Kismartoni stúdiójában járt. Egy információs beszélgetés során ismertette jövőbeli terveit és vízióit, valamint azt is elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja a népcsoport szerkesztőségek munkáját. Az új vezérigazgató arra a kérdésre, hogy a jövőben hogyan látja a népcsoport szerkesztőségek programjának jelentőségét, a következő választ adta.
2: Ich komme aus Tirol und habe damit ein sehr tiefgehendes Verständnis für Volksgruppenthemen. Gerade auch mit Blick auf Südtirol, was meine Heimat Tirol insgesamt betrifft. Und ich bin sehr stolz darauf, dass dieses Landesstudio Burgenland mit diesem Kompetenzzentrum diese wirklich elementar wichtige Aufgabe erfüllt. Auch das zeigt die Bedeutung der Landesstudios. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier Inhalte auch für die Volksgruppen aufbereiten, dass wir das in den unterschiedlichen Kulturräumen und Sprachräumen tun. Und das ist ein Thema, das ja im Gesetz drinnen verankert ist, das wir aber auch als öffentlich-rechtlicher Sender natürlich aus uns selber heraus ganz stark in uns haben. Und mein klares Bekenntnis liegt natürlich in diesen Volksgruppenredaktionen.
1: Ha kíváncsiak Clemens Pigg további jövőbeli terveire, vagy arra, mi motiválta a vezérigazgatói poszt megpályázására, a ma esti Burgenland Heute adásában láthatják a vele készült interjút, ahol többek között ezekről a témákról is beszélt. Könyvbemutató, versvirasztás és népdalok. Idén is gazdag programokkal várta, és várja még a közönséget a Bécsi Kollégium Pázmáneum, ahol a héten már két estét rendeztek az Ars Sacra Fesztivál keretein belül, és szombaton népdaléneklésés programpont zárja az idei bécsi rendezvénysorozatot. Az összességében már 20 éve működő, és Bécsben nagyjából 10 éve rendszeresen megtartott Ars Sacra Fesztivál eddigi és következő programjáról Varga Jánost, a Bécsi Kollégium Pázmáneum rektorát kérdeztem.
3: Antal Imre a Hásfa című regénye, amely a Csíksomlyói kegytemplom egyetlen hásfa tömbből kifaragott Mária szobrának tulajdonképpen kitalált történetét meséli el. Tehát egy regény, amiben a misztikus elemek keverednek történelmi és sorsfordító eseményekkel. Nagyon izgalmas, tehát akik olvasták, már mindenről számolnak be, és volt már hát országszerte, meg határon túl is sok-sok könyvbemutató. Most is indulnak valami 30 alkalmas könyvbemutató sorozatra, és hát itt Bécsben is örömmel bemutatták. Annál inkább, mert a szerző Antal Imre 80-as években menekült ki Erdélyből, az akkori diktatúra elől, és a hargitai csíkmadarasról származnak. És itt is hát sok éven át működtek a Bernemisza társaság tagjaiként az Ausztriába élő magyarok között. És tegnap pedig csütörtökön a Versvirasztás című programunk volt, amit szintén már egy körülbelül egy 10-12 éve tartunk. Szokás a költészet napja kapcsán ilyen versmaratonokat rendezni, és akkor hát hosszan éjszakán át versolvasás. Mi azt találtuk ki, hogy az egyházi közeghez és jelleghez jobban illik egy virasztás, tehát egy versvirasztás, nem túl későn természetesen, tehát este 7 órától, és akkor verseket, elsőbben vallásos istenes verseket olvasunk föl, ki hozza maga verseit, általában egy alkalommal olyan 15-20-30 vers hangzik el, közte szünetek, csend, ugye, ami nagyon fontos közege a művészeteknek, a mai világ, meg kultúra szinte már elfelejti. Itt pedig alkalom van arra, hogy szép nagy csendekben ülepedjen le az, amit hallunk, egy-egy vers tovább rezdüljön a szívekben és a lelkekben. Egyébként éppen tegnap volt szeptember 17-én annak a Hildegard von Bingennek az emléknapja az egyházban, akit úgy tekinthetünk tulajdonképpen az arszakra védőszentjének is valamennyire, mert hát egy polihisztor szerzetes nő, apát nő volt ő, és akkor minden évben róla is megemlékezünk, és az ő gondolataival is hódolunk a szent témák, és hát főképpen Isten előtt.
1: És milyen program várható majd a szombati napon?
3: Népdaléneklés lesz, és hát többszörösen mutatkozott már igény, hogy legyen közös népdalénekes, két profi zenész, akik ezt segítik, vagy vezetik, Papp Péter és felesége Ildikó, de lesznek közös éneklések, tehát olyan számok, amiket nem ők adnak elő, hanem mi együtt és közösen énekeljük.
1: És mindez szombaton pontosan mikor fog kezdődni, és hogyan fog zajlani?
3: Szombaton mindig van nálunk egy előesti szentmise 5 órakor, és amikor annak vége van, 6 órától kezdődik majd ez a program, és hát így egyeztettünk a zenészekkel, minimum néhány dalt eléneklünk, de a határa csillagos ég, tehát ha vagyunk elegen, kedvünk is van, hangulatunk is van, hangunk is van, akkor az is lehet, hogy este 11-ig is eltart. Tehát volt már ilyen korábbi években is ilyen program, és bizony elég sokáig itt voltunk, aminek mindenki örült, és akkor énekeltük, hogy nem megyünk mindenet, de a gazda meg furkós botta nem veri ki a vendégeket, úgyhogy lehet maradni. És mindenkit várunk szeretettel erre a programra is.
1: Rádió Burgenland. Folytassuk adásunkat most programajánlókkal. Ma este ünnepélyes keretek között elindul Pullendorf Felsőpulyán a 34. Pullenále. A rendezvény sorozat keretében 8 különleges program várja az érdeklődőket minden korosztály számára, koncertektől irodalmi estekig, családi programokig. A fesztivál ma, péntek este 19 órakor nyílik meg, a felsőpulyai Rathaus Festszálban, ahol a szervezők zenei időutazással várják a közönséget. Régi slágerek, történetek és anekdoták hangzanak majd el. A kulturális napok vasárnap folytatódnak, 16 órától a felsőpulyai plébánia templomban, a Caledonian Pipes and Drums skót, duda és dobzenekarat koncertet. A belépés ingyenes. A Pullenále további programjai között irodalmi estek, gyerekeknek szóló előadások és egy musical is szerepelnek. A teljes program a Felsőpulyai Községi Hivatal honlapján vagy a plakátokon tekinthető meg. Egy másik helyszínt is figyelmükbe ajánlanék, holnap, szombaton, ugyanis Nikics Fülesen megtartják újra a helyi Száján Marktot, amin ezúttal is részt vesz az Umiz csapata, akik könyvekkel és színes programokkal várják az érdeklődőket. De lesz még tamburica zenélés, táncworkshop és finom falatok is. Az esemény 9 órakor kezdődik délelőtt, és egészen kora délutánig tart. És most tovább a Kunstkreis Pulbach és a Kunstverein Eisenstadt közös rendezvényén holnap, szombaton nem csak kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik, hanem irodalmi est is várja a látogatókat. A Vom Kommen und Gehen című könyvből humoros és megható történeteket olvasnak fel Burgenlanddal való kapcsolatokról. A felolvasók között van Kelemen Dorottya, az ORF Burgenland népcsoportokért felelős szerkesztőségének vezetője is. Az esemény 17 órakor kezdődik, és a Trausdorf Darásfalvai plébánia épületben tartják. Időjárás. A naplemente környékén még mindenhol tiszta lesz az idő. Éjszaka felhők vonulnak át, de többnyire száraz marad az idő. Az idő hűvösre fordul, a hőmérséklet 15-től 10 fokig csökken. Holnap, vagyis szombaton túlnyomó részt napos és délután meleg lesz az idő. Reggel azonban Közép- és Dél-Burgenlandban még maradnak felhők, és nem zárható ki egy-egy csepp eső sem, de többnyire száraz marad az idő.

Délutánra délen is kitisztul. A szél továbbra is gyenge marad, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Holnaptól híreinket Bányi Krisztától hallják. Én Sebestyén Áron vagyok, további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!